0: Persze,
1: természetesen hallgattam én Máté Pétert is, meg Aretha Franklint, meg Whitney Houstont, meg sok mindenkit, és de nagyon-nagyon népszerű volt már akkor ez a műfaj, és én azt gondoltam, hogy a tánchoz ez áll a legközelebb, és mivel hogy a musical azért egy nagyon komplett stílus, amiben mind a három szegmens nagyon jól kell tudni, tehát táncolni, énekelni, és a színészet is nagyon-nagyon fontos, ezáltal azt gondoltam, hogy akkor legyen az éneklés az, ami a következő lépcső lesz, és hát elkezdtem tanulni a dalokat, és nagyon-nagyon megszerettem őket, és így tovább tudtam lépni.
2: Hobby Rádió!

0: Hoztál-e otthonról muníciót? Volt-e, aki tanított énekelni?
1: Hát most furcsa lesz, amit mondok, de én nem tanultam igazából énekelni 32 éves koromig. Tehát én fél éve járok énektanárhoz.
0: Nem, és aztán elárultad akkor.

0: Adát. Igen, semmi gond. Fél éve járok énektanárhoz, egy Olá Sándor nevű operaénekeshez, így van. És nagyon-nagyon sokat haladtunk. Nyilván, amikor az ember eljut egy ilyen pontra, mint én, amikor rengeteg színházi előadása van, van olyan, hogy 5 előadást is játszom egy héten, és ezek mind-mind különböző előadások, akkor eljön az a pillanat, amikor egy karbantartás az nagyon-nagyon fontos, és ezt meg kell lépni, és sokat dolgozunk az énektanárral.
1: Említetted, hogy tulajdonképpen az indítatás a tánc volt, vagy igen, a tánc felé irányítottak szüleid. És mikor jött ez a pillanat, amikor azt mondtad, hogy most akkor énekelnék?
0: Igen. Volt egy meghallgatás Békés Csabán egy Jézus Krisztus szupersztárra, amit a Musical Színház tartott. És én részt vettem ezen a meghallgatáson, és megkaptam a Simon szerepét, amit Nyíregyházán mutattunk be 99-ben. A szerepnek az volt az érdekessége, hogy nem csak énekeltem, tehát nem simán kiálltam a színpadra és elénekeltem a dalt, hanem egy hatalmas nagy táncképben részt vettem, és végig táncolhattam az egészet. És az igazság, hogy én akkor ezzel a produkcióval valamilyen szinten így a szakmába így berobbantam. Tehát felfigyeltek rám is, és mindenki azt kérdezte, hogy ki ez a fiú, aki így táncol és így énekel. És ennek én borzasztóan örültem. Mert végülis ez a műfaj ez erről szól, hogy ezt mind a kettőt nagyon jól kell tudni. És akkor én eldöntöttem, hogy én ezen az úton megyek tovább, és én nagyon szeretnék énekelni, és nem adtam föl, és csináltam a dolgaimat.
1: Jó tehát, időben, jó helyen voltál.
0: Igen, igen, igen, igen, egy fantasztikus pillanat volt.
1: És akkor Debrecen után jött Békés Csaba.
0: Hát jött Békés Csaba, nyilván a Sztárcsinálók, aminek az volt az érdekessége, hogy Konter László igazgató úr nem szeretett volna egy második szereposztást, tehát közel 30 előadást nekem kellett lejátszanom zsinórban, ami nem volt egy könnyű feladat. Aki ismeri a musicalt, az tudja, hogy egy Néró szerep az miről szól. Úgyhogy Békés Csaba után nyilván jöttek a lehetőségek. Miklós Tiborral rengeteget dolgoztunk együtt, jött a Rend, a La Mancha lovagja, a West Side Story a Bakács téren, tehát nagyon-nagyon sok jó munka következett, aminek mindnek eleget tettem, és megpróbáltam a maximumot kihozni magamból.
2: Hobby Rádió.

0: Szivárvány.
1: Említetted, hogy előadást végig énekelni, végig táncolni nem könnyű dolog. Igen. Hány kilót fogysz egy ilyen előadáson?
2: Hát ezt így nem tudom megmondani, nem méregetem magam előadás után, de nyilván azért egy oltári srácok előadás után, ahol több mint 2 órát táncolunk és énekelünk, azért ez megterhelő. Hát nem tudom, ilyen fél kilót biztos, vagy maximum.
1: De hogy lehet felkészülni egy előadásra, hogy énekelsz, táncolsz, szerepet játszol, idézőjelbe, tehát inkább magadat adod, mert mondjuk az oltári srácban meg a többi szerepben is inkább magadat adod. Hogy lehet ezre felkészülni, kondiba tartani magadat?
2: Hát ez egy folyamatos kondi. Nyilván, amikor az embernek van ideje, az elmúlt fél évben nem nagyon volt időm így edzeni, tehát lejárni konditerembe és magammal foglalkozni, de nyilván az én táncos múltam azért segít abban, hogy én ezt tudjam tartani, ezt a szintet. Tehát azért azt a közel 10 év táncolást nem lehet így figyelem kívül hagyni. Tehát az mindenképpen segít. És eddig még nem jelentett problémát egyik előadás sem.
1: Hogy telik egy napod, amikor mondjuk este előadásod van?
2: Hát nyilván megpróbálok azért éjszaka jól aludni, idejében fölkelni, tehát azért délig, egyig nem nagyon szoktam aludni előadás előtt, mert ilyenkor az ember még nem ébredt föl annyira. És akkor próbálok koncentrálni az előadásra, átvenni a dolgokat. Nyilván van olyan, hogy például az oltári srácokból most már csak 1 vagy 2 előadást játszunk egy hónapban, tehát hogyha jön egy oltári előadás, arra nyilván föl kell készülni, át kell nézni a szövegkönyvet, át kell ismételni a dalokat.
1: Ezt otthon teszed, vagy bemész a színházba is?
2: Ezt vagy otthon teszem, vagy ha van elfoglaltságom, akkor nyilván napközben vagy a kocsiban átdudorászom, vagy így fejben átgondolom a dolgokat, és akkor így visszaemlékezek az előadásra.
1: Mondjuk 7-kor kezdődik az előadás, hánykor mész be a színházba?
2: Én szeretek 5-kor bemenni.
1: És mit csinálsz?
2: Hát úgy el vagyok, hogy
1: talál a felséged 5-től
2: 7-ig. Találkozgatom a kollégáimmal, így beszélgetek. Tehát a hangolódom, nyilván a beéneklés az nagyon-nagyon fontos. Ha ott van velem az énektanárom, akkor együtt beénekelünk. Ha nincs ott, akkor én saját magam beénekelek, mert az elengedhetetlen, tehát anélkül én most már nem nagyon megyek színpadra. És hangulódom az előadásra, öltözködöm, sminkelek, tehát úgy szép nyugisan, hogy mindenre legyen idő.
1: Akkor most énekelsz nekünk.
2: Oké.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Műsorajánló.
1: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vas megyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
5: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
4: Évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
8: UK Fever Show.
9: UK Fever Show.
4: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
9: UK Fever Show.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Szivárvány.
1: A stúdió vendége Serbán Attila, és áruld el, hogy mit hallottunk, és ki mindenkitől, mert itt nem csak egy ember énekelt.
2: Igen, mindhárom szólam én voltam. Én egoista. A West Side Story-ban a Maria című számot hallhatták a kedves hallgatók. A dal érdekessége az, hogy ez egy modern felfogás, ez egy R&B verzió, ahol nyilván minden három szólamot én énekeltem.
1: Ez kinek volt az ötlete?
2: Hát ebből készült egy külföldi verzió, fantasztikus, elismert, nagyszerű sztárokkal, és hát ez a verzió ihletett engem tulajdonképpen, hogy ezt magyarul elénekelhessen Miklós Tibor szövegeivel.
1: Nagyon-nagyon érdekes felvétel, talán mondhatnám, hogy szokatlan.
2: Szokatlan, igen, de nagyon-nagyon szép, és hát a szaxofon szóló Gyenes Béla barátom és kollégám prezentálta a dalban. Elnézést! Akiről azt kell tudni, hogy Barry White-tal koncertezett együtt itt Európában.
1: Remélem nem veszed sértésnek, ha azt mondom, hogy az elmúlt időszakban számtalan musical lemez jelent meg.
2: Igen.
1: A tied mennyiben másabb, mint a többi?
2: Húha! Hát őszinte leszek.
1: Hát azt remélem is.
2: Én azt gondolom, hogy tényleg a sok musical lemez között ez egy olyan lemez, aminek a lényege az, hogy ez valóban engem tükröz. Tehát ez a lemez, ez Serbán Attila. Itt minden lehetőséget megkaptam arra, hogy itt megvalósítsam az álmaimat. Nyilván a lemez készítésénél még lehetett csiszolni a dolgokon, vagy lehetett volna csiszolni a dolgokon. Egy lemez szerintem sosincs kész.
1: Akkor azt is mondhatod, hogy vannak benne hibák?
2: Ezt most nem fogalmaznék, hogy vannak benne hibák, de vannak benne olyan dolgok, amiket még esetleg ki tudtam volna javítani. Ettől függetlenül nagyon-nagyon boldog vagyok, mert tényleg az készült el, amit én akartam. És hát valóban a szívem csücskei szerepelnek itt a tracklistán. Próbáltam úgy válogatni nyilván, amelyek az én személyes kedvenceim, és hát azért szem előtt tartottam a közönségnek a véleményét és a várakozásait. És hát az az érdekessége még a lemeznek, hogy nagyon-nagyon sok olyan dal van rajta, ami nem jelent még meg ilyen formában. Gondolok itt a hangszerelésre, és gondolok például itt a West Side Story-ra, ami nem jelent meg hanghordozón. A Kóruszlány Varázs című dal szintén nem jelent meg, a Rudolf Hétköznapi Hős és a Csakszáj szintén nem jelent meg, az Oltári Epifani szintén nem jelent meg még hanghordozón. A Jekyll és Hyde-nak az érdekessége a 10 perces medli, hogy ezt a medlit én állítottam össze.
1: Na hát ezt magyarázd meg, hogy mi ez.
2: Hát ez egy a medli az egy több dalból lévő zenei anyag, amit hangnemenként egymás mellé illesztenek és szépen átfűznek, és ebből áll össze tulajdonképpen a medli.
1: Azt mondanám, hogy egyveleg, akkor ez...
2: Hát egyveleg, lehet ezt így egyvelegnek is hinni természetesen, de hát így lett ez a medli, amit én találtam ki, és nagyon-nagyon szeretem.
1: Tehát hány különleges. Szám van benne?
2: 4 dal van benne. Az első dal, az I Need To Know, a Van Válasz Rá, az egyáltalán nem jelent meg nálunk itthon, és nem is szerepelt magában a musicalben. Aztán következik az Eljött az óra, amit ismerhetnek már a kedves hallgatók, és aztán következik az Edward Hyde átváltozással, hogy egy teljesen más hangszínnel énekelek, és hát a Visszaút az egy hatalmas nagy lezárás a dalnak, úgyhogy fantasztikus. A We Will Rock You-ból a Who Wants To Live Forever, Szekeres Adriennel szerintem egy gyönyörű dal, és hát a Show Must Go On, ami hozzám tartozik, és hát nagyon-nagyon szeretem és imádom a dalt. Ez is fölkerült a lemezre, hát a Climb Every Mountain, a muzsika hangja az meg egyáltalán nem jelent meg még. Semmilyen formában itthon, tehát én azt mondom, hogy nagyon-nagyon különleges a tracklista, tehát válogathatnak.
1: Tehát különleges
2: a hallgatók.
1: A CD-nek a birtokosa vagy, és ezt most átadjuk részben a hallgatóknak. Ha nem is minden számot adunk le róla, mert ugye az idő
2: igen,
1: egy
2: véges.
1: Kicsit véges, de igyekszünk azért válogatni, tehát már volt ugye az előbb a West Side Story, és mi mindent fogunk még megszólaltatni?
2: Hát a következő dal, igen, a következő dal az én személyes egyik kedvencem, a József és a Színes Szélesvásznú Álomkabát című musicalből, a Börtönbe Vethettek című dal.
3: Börtönbe vethettek

0: Azt ugye elárulhatjuk, hogy Adi mixolt a nóta, akkor mindig mondhatod, hogy most figyelj, most gyönyörű, most nagyon szép rész következik, de azt is elárultad, hogy volt olyan alkalom, amikor az összes dalt, ami a CD-n megjelent, azt elénekelt. Tehát hogy lehet azt végig énekelni?
1: Hát sikerült. Március 26-án elmondhatom, hogy a Madách Színház nagy színpadán tartottunk egy lemezbemutató koncertet, tehát tipikus lemezbemutató koncertet. A lemezről szinte az összes dal, kivéve a Róma égését szerepelt a koncerten, és nyilván ott a sztárvendégeimmel is azért közreműködtem, tehát elmondhatom, hogy közel 19 dalt énekeltem el a két óra alatt, a plusz a konferálás, nyilván táncos számokban is részt vettem, táncoltam bizonyos dalokban, úgyhogy hát nyilván ez egy részben egy szellemi felkészülést igényel, és nagyon sokat kellett foglalkozni a dalokkal ahhoz, hogy ez flottul menjen.
0: Erőlét is kell
1: hozzá bőven. Igen.
0: Akárhogy is veszük. Szívesen vállalkozol ilyen nagy feladatokra? Ez kihívás számodra?
1: Igen, mindenképpen a koncert egy állapotfelmérés, egy erőlét felmérés volt, és én mindig szeretem feszegetni a határaimat, tehát így tudok fejlődni tovább. Hogy
0: mire gondolsz itt a határok feszegetésénél?
1: Hát én nem szeretek így megrekedni egy szinten, és azt mondani, hogy na most már ez megvan, és ez nekem hú de jól megy, és ez tökéletes, és nem tudom. Tehát én ezt nem szeretem. Tehát nálam soha nincs olyan, hogy tökéletes, soha nincs olyan, hogy valami már kész van. Szerintem sosincs kész semmi. Mindig tovább kell lépni, és feszegetni kell a határokat ahhoz, hogy az ember igazán tudjon fejlődni.
0: Ki segít neked abban, hogy helyesen tedd a dolgod, jól csináld? Ki az, aki azt mondja, hogy itt még javítani kellene? Tehát aki segíti a munkádat.
1: Nagyon kevés ilyen ember van, aki valóban őszinte és valóban segíteni akar. Tehát azért erre a szakmára nagyon-nagyon jellemző az, hogy az emberek nem igazán őszinték egymással. Tehát én nem is tartom a kapcsolatot olyan emberekkel, akik nem őszinték. Én mindig azokat a kritikákat és észrevételeket szeretem, ami valóban őszinte és építő jellegű. Tehát én megpróbálom az ilyen emberekkel tartani a kapcsolatot. Nyilván a barátaim, akik segítenek ebben.
0: Azok megmondják,
1: igen. Én azért azt érzem, hogy nincs olyan sok barátom, tehát az el kell mondani, hogy az egyik kezemben meg tudom számolni, hogy hány barátom van, de szerintem nagyon sok ember így van ezzel. Van a párom, nyilván, aki szakmabeli, és otthon azért megvitatjuk a dolgokat, és néha nagyon nagy viták vannak, és veszekedések bizonyos dolgokból, de azért nagyon sokat segít ebben. És hát van az énektanárom, akivel fél éve így együtt dolgozunk, és nyilván az ő véleményére is nagyon-nagyon adok.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
1: Tavainál többen kötöttek utasbiztosítást idén évelején. Újabb 70 km kerékpáros útvonal hálózatot jeleltek ki a Balaton felvidéken. Szombaton többnyire napos idő valószínű, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A tavainál többen kötöttek utasbiztosítást az év elején idén. Az idén az első 4 hónapban csaknem 12%-kal többen kötöttek utasbiztosítást, mint egy évvel korábban. A biztosítási átlagdíj egy év alatt 4%-kal 11.000 forintra emelkedett. A Netrix közleménye szerint a húsvéti időszakban hagyományosan erős az európai, azon belül is a közeli országok iránti kereslet. Az idén ez még markánsabban látszott, az utazók jelentős része autóval vagy rövidebb repülőúttal elérhető célpontokat választott. A legnépszerűbb országok között az első helyen Olaszország állt 19%-os részesedéssel, ezt Ausztria követte 14%-kal. Szlovénia és Horvátország egyaránt 8%-ot képviselt az utazási célpontok között. Felétei Barna Márton a Tisza párt jogi vezetőjét kérte fel az igazságügyi minisztérium irányítására Magyar Péter Leendő miniszterelnök csütörtökön. Igazságügyi miniszterként felel majd a jövőbeni jogállam és jogbiztonság helyreállításáért. Gondoskodnia kell a magyar embereknek járó uniós források hazahozatalát lehetővé tevő jogszabályi keretek kialakításáról. Ezt írta a Facebook oldalán Magyar Péter. A rendvédelmet és a sportot felügyelő és irányító belügyminisztérium vezetésére pedig Pósfai Gábort, a Tisza párt operatív vezetőjét kérte fel. Újabb 70 km kerékpáros útvonalhálózatot jelöltek ki a Balaton felvidéken. A Balaton felvidéken újabb 70 km kitáblázott kerékpáros útvonallal bővült a Balaton Bike 365 projekt hálózata. Egyúttal bringás, információs és szolgáltató központ nyílt a Művészetek Völgye egyik helyszínén, Vigánpetenden. Szilasi László szakmai vezető emlékeztetett rá, hogy a Balaton Bike 365 projekt keretében mostanáig 1100 km túraútvonalat jelöltek ki, ez bővült most újabb 70 km-rel. Moszkva hosszú távú tűzszünetbe is beleegyezhet bizonyos szankciók enyhítéséért vagy eltörléséért cserébe. Vélekedett Vladimir Zelenszky ukrán elnök a Bloombergnek adott nyilatkozatában. Az államfő arra szólította fel ezért az Egyesült Államokat és Európát, hogy tartsák fenn az Oroszország elleni szankciókat és ne engedjenek Moszkva enyhítési kéréseinek. Szombaton napos, gomoly felhős időben lesz részünk, de nyugaton és északnyugaton lesznek olyan tájaink, ahol egész nap derült maradhat az ég. Esni ezen a napon sem fog. A nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északkeleti szél. Hajnalra -2 és +7 fok közé hűl a levegő. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobbyradio.hu.
2: A rádiót.
0: Társadalmi célú közlemény következik.
4: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobbyrádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Nos, adó vagy nem adó? Adó. A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió. A jövedelem adó. Edő.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
5: Szivárvány. Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
6: A stúdió vendége Serván Attila, azt mondod, hogy az emberek nem őszinték, tehát nincs, aki azt mondja, hogy ott a, mit tudom én, annál a dalnál, annál a résznél, ott elrontottad, vagy én azt másképp csinálnám, és inkább azt mondják, hogy szép volt, jó volt?
7: Igen, tehát én fogalmazhatok úgy is, hogy az emberek nem mernek őszinték lenni. Félnek attól, hogy megbántanak valakit ezzel. Tehát,
6: téged meg lehet ezzel bántani?
7: Én azt gondolom, hogy nem, mert én nyitott vagyok az ilyen jellegű kritikákra. Én az igazság, hogy ha nem mondanak semmit, akkor is tudom, hogy mit hibáztam. Tehát én annyira őrült vagyok, hogy tényleg, tehát ahogy mondtam a beszélgetésünk elején, hogy amikor én énekelek, és esetleg vétettem valamilyen hibát, abban a pillanatban tudom, hogy én mit hibáztam, és hát ott marad ez a kis góc a fejemben, és nyilván legközelebb az én próbálom ezt javítani.
6: Egy picit úgy átsikkadtunk, hogy a párod is segít. Áruld el, hogy ki ő, és... Miért vannak nagy viták? Repül a hát tányér?
7: Nem, ez ilyen szinten nem, de hát a páromról azt kell tudni, hogy ő Nádorfi Krisztina, és ő szintén szakmabeli színésznő,
6: vokálozik. Musical énekes.
7: Így van, nagyon sok darabban játszott, és azért régebb óta kezdte a pályát, mint én, tehát azt kell mondanom, hogy a zenei előképzettsége is ilyen szinten azért régebbre nyúlik vissza. Ő a rádió gyerekkórusában is énekel, gyerekként már annak idején, Rockszínházban, nagyon sok számos darabban, tehát abszolút tud nekem mindenben segíteni, és tud iránymutató lenni bizonyos kérdésekben.
6: Mondhatom, hogy oltári?
7: Mondhatjuk azt, hogy oltári srácok, igen.

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Műsorajánló.
5: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
6: Vasárnap léptől.
7: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
6: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
4: Próza jelenet, előadás hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
4: Műsorajánlót hallottak.
6: Hobby Rádió, a világon mindenhol hallható.

0: Szivárvány.
1: A stúdió vendége Serbán Attila, aki önön magával énekel együtt.
2: Igen.
1: Az emiént is.
2: Hát itt is egy pár szólamot azért a backing vokálba azért fölénekeltem. Szerintem nagyon jó lett ez a dal, imádom egyébként, óriási sikere van a Thália Színházban. Tehát az Oltári srácok Epifania szerintem az a musical dalok közül az egyik legjobb dal.
1: Hogy készült a lemez? Gyorsan meg kellett csinálni, vagy hagytak időt rá, és amikor lehetőséget felkínálták, hogy készüljön ez a CD, akkor úgy nagyjából tudtad, hogy mi minden kerül rá?
2: Hát amikor tulajdonképpen véglegesítettük azt, hogy elkészítjük a CD-t, akkor még nem tudtam, hogy mi lesz a végleges tracklista. Azért ez egy-két hétbe telt, amíg én ezt megálmodtam. Nem volt egyszerű.
1: Addig biztos tudtad, hogy musicalek lesznek rajta.
2: Így van, és Queen. Tehát lesz, igen, rajta, lesz mindenképpen rajta Queen, ami a szívem csücske. Tehát...
1: Na azért maradjunk még a készítésnél. Jól hallottam, hogy 100 sávot kevertetek?
2: Hát volt olyan dal, amiben közel, igen, tehát volt olyan, hogy 100 sávot kevertünk. Itt a nagy dalokra gondolok, például, mint a Jézus Krisztus Szupestában, a Getsemáni, ahol nyilván van egy rock szekció, és van egy szimfonikus háttér, és rengeteg effekt is van még benne ezen kívül. Ott tényleg valóban volt, hogy 100 sávon fölül is kevertünk a backing vokálokkal együtt, tehát nagy munka volt.
1: Mondtad, hogy volt, hogy éjszaka előadás után készítetted a felvételt.
2: Hát igen, volt olyan például, hogy Oltári srácok előadás után én még elmentem a stúdióba és énekeltem. Ez többször is előfordult. Szerintem két alkalommal sikerült pozitívan zárni az estét, és volt egy olyan alkalom, amikor nem sikerült, amikor már annyira fáradt voltam, és teljesen fölösleges volt bármit is énekelni, mert utána úgyis visszamegyek másnap, visszahallgatom, és akkor azt mondom, hogy ez kuka, tehát hogy nem. Tehát igen, és akkor abba hagytuk, mert az ember nyilván véges, és végesek a határok. Tehát...
1: Ilyenkor sírva fakadsz?
2: Nem, egyáltalán nem. Régebben sírva fakadtam volna, de most már nem, most már ezeket sokkal jobban kezelem.
1: Meg nagyon... lehet tanulni ezt kezelni?
2: Igen, meg lehet tanulni, én megtanultam ezt kezelni. Amikor kudarc ér, vagy bármi olyan dolog ér, ami nekem fáj, azt megpróbálom kezelni. És most már...
1: Mit lehet kezdeni, hogyha az embert mondjuk kudarc éri?
2: Hát egyszerűen be kell vallani az emberek önmagát.

0: Amikor rossz kedved van, mit csinálsz? Beülsz egy sarokba, zenét hallgatsz, olvasol, mélázol rajta.
1: Igen, nagyjából ezek a dolgok, vagy megpróbálom olyan dologgal elfoglalni magam, ami elviszi a figyelmemet, valóban máshova eltereli. Tehát sétálok egyet a kutyámmal, vagy éppen bambulok a tévé előtt is, és nézem valami, bepótolom a filmjeimet, amiket kihagytam az utóbbi időben. Vagy pedig Queen dalokat énekelek, igen.
0: Most mit fogunk hallani?
1: Hát most szerintem az egyik legnagyobb dala a Queennek, a Show Must Go On következik.

0: Szivárvány.
1: A stúdió vendége Serván Attila, művész úr.
2: Húha!
1: Mondtad, hogy a kedvenced a Queen.
2: Igen.
1: Nehéz volt felénekelni? Hát, nem nagy feladat ez, hogy mondjuk a Freddie Mercury után elénekeljen bármit is?
2: Mindenképpen az. Tehát azt azért el kell mondanom, hogy ahányszor Queen dalt énekelek, azért mindig ott van bennem a félsz, hogy úristen, ez most hogy fog sikerülni. Mert tényleg egy olyan műfaj és egy olyan lágé, és tehát azért Freddie után bármit is utána énekelni, az szerintem egy óriási vállalkozás. Én azért mertem a dal mellett dönteni, mert tényleg nagyon-nagyon szeretem, közel áll hozzám, régóta gyakorolom a dalt, és azt gondolom, hogy elég jól sikerült.
1: És ez ott van a torkodban.
2: És ez ott van a torkomban, úgyhogy én ezt most megpróbáltam, és megpróbáltam a legtöbbet és a maximumot kihozni a dalból.
1: Azt már meghallhatták itt a hallgatók, hogy elsősorban musical énekes vagy, színész vagy, de milyen zene áll még hozzád közel? Mert ugye azt mondtad, hogy gyerekkorodban ezt is, azt is hallgattál, dudolgattál, énekelgettél. Mondjuk az opera?
2: Operát nagyon-nagyon szeretem. Hát azt tudni kell, hogy én az operaházban azért külsős táncosként dolgoztam. Sevillai Borbéban, Manon Lescauban, a Pomádéban, még Gregor Józseffel, a Carmenben. Carmennel egyébként kint Japánban is turnéztem egy hónapot, abban volt egy pici szólom. Tehát, hogy az opera az mindig ott volt így az életemben, nagyon-nagyon szeretem a Turandotot, vagy a Kalafáriát már énekeltem így fellépéseimben, tehát nagyon-nagyon szeretem a dalt, de egyébként is soha nem gondolkodtam rajta, hogy én komolyabban a klasszikus zenével foglalkozok, mert akkor szerintem le kéne tenni a musicalt teljesen félretenni, mert a műfaj azért merőben más. A hangképzés ugyan hasonlít egymáshoz, tehát klasszikus alapokra épül, de akkor is azért a musicalt azért mellőzni kéne, hogyha az ember komolyan szeretne foglalkozni az operai énekléssel.
1: Erre számítottál, amikor 10 éves korodban útnak indultál?
2: Hát egyáltalán nem. Nyilván élt bennem a remény, hogy azért sikerülni fog, de hogy ilyen rövid idő alatt azért ilyen szintre eljutok, azt nem gondoltam volna.
1: Ez már a csúcs, mondjuk a Madách Színházban egy főszerep?
2: Hát igazából nem tudom, hogy kinek mi számít csúcsnak. Nekem mindenképpen csúcsnak számít az, hogy a Madách Színházban már az 5. szerepemet játszhatom, és hát a József címszereplője vagyok, tehát ez mindenképpen egy kivételes dolog, és ahonnan én indultam, szerintem ez egy óriási dolog, és hogy itt van most a lemez a kezemben, és tarthattam egy fantasztikus lemezbemutató koncertet, ahol a közönség, elmondhatom, nagyon-nagyon szerette ezt a dolgot. És
1: na akkor én mondom el, igen, hogy felállva tapsolt az egész okay, közönség.
2: Köszönöm, valóban így volt, hogy kétszer is felálltak, igen, és a végén mindenki állva bulizott és táncolt, tehát tényleg egy nagyon különleges este volt, és hát remélem, hogy a jövőben még lesz alkalom ezt megismételni. Úgyhogy boldog vagyok, és én azt gondolom, hogy számomra ez most így a csúcs, de vannak még terveim.
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Kamureklám.
4: Kedves hallgatóink, hallgassák meg híreinket Teddy szájjal. Az új 10000-es korszerűbb és biztonságosabb papírpénz, mint az amerikai dollár, illetve számos más nyugati bankjegy, nyilatkozta a Magyar Hírlapnak a Nemzetbiztonsági Szolgálat egyik vezető munkatársa. Szakértők szerint a kereskedelmi forgalomban kapható nyomdatechnikai berendezésekkel a 10000-es gyakorlatilag hamisíthatatlan. Még az is nehezen képzelhető el, hogy a laikusok megtévesztésére alkalmas utánzat készüljön. Külföldről. Csehországban továbbra is rendkívül nagy feszültség és farthelyzet van az egészségügyben, mert a cseh orvosi kamarának és az általános egészségbiztosítónak a legutóbbi ma reggelig tartó, több mint 7 órás tárgyalásokon nem sikerült megállapodniuk abban, miként fizesse a biztosító az orvosok munkáját. A rendezetlen helyzet következtében a körzeti kezelőorvosok többsége kezdődött a készpénzben fizetteti meg az emberekkel munkáját, ami a lakosság körében komoly feszültséget keltett. Időjárásunkról néhány szóban. Néha megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütésre lehet számítani. Eső elvétve néhány helyen valószínű. Mérsékelt délnyugati szél várható. A hőmérséklet jelenleg 31 és 34, késő este 25 és 23 fok várható.

0: Szivárvány.
1: Arra lennék kíváncsi, hogy az énekes társak, akik a színpadon vannak, a zenei életben vannak, hogyan fogadnak téged? Szívesen énekelnek mondjuk veled duettet?
2: Igen, szívesen énekelnek. Én azt érzem, hogy tényleg így a kollégáim a színházban is, meg a zenésztársak, meg mindazok, akik egyébként a lemezen vagy a koncerten közreműködtek, azok az emberek így nagyon a szívén viselték ezt a projektet, és nagyon-nagyon szerették, engem is nagyon-nagyon szerettek. És hát így kerültünk össze a Szekeres Adriennel is, hogy nagyon-nagyon kedveltük így egymást is, és arra gondoltunk, hogy ezt a duettet így együtt majd prezentáljuk a lemezen.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
1: A tudomány mai állása.
2: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
1: Egy műsor
2: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
1: Jó szórakozást!
2: Jó szórakozást!
3: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
4: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: mit szeretnél még elérni?
1: Mit szeretnék még? Hát most így per pillanat, hogy itt ülök, így most erre igazából nem tudok válaszolni, hogy mit szeretnék még. Azt mindenképpen el tudom mondani, hogy a lemezanyagot azt szeretném minél több emberhez eljutatni. Tehát szeretném promotálni a lemezt mindenhol, ahol csak lehet. És nagyon-nagyon szépen köszönöm a meghívást, hogy itt lehettem ma. Örülök neki, hogy ilyen jót beszélgethettünk, és hogy ilyen időtartam lehetséges volt, úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm. Hát is nyilván itt vannak a premierek az én életemben, a Spamalot című musical, amit majd a Madách Színházban szeptemberben mutatunk be, és hát folyamatosan jönnek a felkérések, és egyre több televíziós megjelenés is lesz, úgyhogy nagyon sok dolgom van és munkám van.
0: Én nagyon szeretem, hogyha a vendégem dicsekszik, és nem panaszkodik, és nagyon örülök neki, hogy ennyi elfoglaltság vár rád. És köszönöm, hogy beszélgethettünk,
1: én
0: és mindezt elmondtad a rádiót hallgatóinak. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltál, a hallgatóknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Orbán Zoltán. Viszont hallásra!

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót. Műsorajánló.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
0: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban. Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
0: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: Társadalmi célú közlemény következik.
4: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése, közösségi és online rádiók érdekképviselete, médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
3: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Civil Rádió. Országszerte kritikusan száraz a felszín közeli talajréteg. A nyílt utcán műtöttek meg egy szíven szúrt férfit. Szombaton napos, gomoly felhős időben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Országszerte kritikusan száraz a felszín közeli talajréteg. Az idei április kifejezetten rossz időjárást hozott a mezőgazdasági szempontjából. Alig hullott csapadék, a hónap végére a növénytermesztésben kritikussá vált a helyzet. Emellett a gyakori sarkvidéki eredetű léghullámok súlyos fagykárokat okoztak, írta a Hungaromet ZRT csütörtöki agrometeorológiai elemzésében. A felszín közeli 20-30 cm-es talajréteg országszerte kritikusan száraz, az a földön és a mezőföldön a mélyebb rétegek nem tudtak feltöltődni télen, így ott sincs tartalék. A gyümölcsösök sokfelé komoly fagykárokat szenvedtek április második hetében, és azóta is többször előfordultak fagyok az újabb és újabb sarkvidéki eredetű légtömegek hatására. Újabb 70 km kerékpáros útvonalhálózatot jelöltek ki a Balaton felvidéken. A Balaton felvidéken újabb 70 km kitáblázott kerékpáros útvonallal bővült a Balaton Bike 365 projekt hálózata. Egyúttal bringás, információs és szolgáltató központ nyílt a Művészetek Völgye egyik helyszínén, Vigán Petenden. Szilasi László szakmai vezető emlékeztetett rá, hogy a Balaton Bike 365 projekt keretében mostanáig 1100 km túraútvonalat jelöltek ki, ez bővült most újabb 70 km-re. A nyílt utcán műtöttek egy szíven szúrt embert. Az Országos Onkológiai Intézet főorvosa a nyílt utcán műtött és mentett meg egy szíven szúrt embert, közölte az intézmény az MT-vel. A közlemény szerint múlt vasárnap egy 30 év körüli szíven szúrt férfihoz kapott riasztást a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. Ügyeleti Egysége. Dubocki Zsolt, az Országos Onkológiai Intézet főorvosa, hobbiának élve éppen itt a légimentőknél teljesített szolgálatot. A megfogalmazás szerint a főorvos a helyszínen, nyílt utcán, steril műtői háttér nélkül, modern gépek nélkül nyitotta meg a férfi mellkasát, és 7 perc alatt varta össze a dobogó szívet, stabilizálva ezzel a beteg állapotát a további ellátásához. Újabb rendőri kontingensek indulnak szerdán Budapestről Bulgáriába és Szerbiába a határőrizeti feladatok támogatására, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. A misszióban Magyarország 2 rendőrrel támogatja Bulgária, 15-tel Szerbia határőrizeti feladatainak ellátását. A kontingensek munkáját korszerű technikai eszközök segítik, például terepjáró szolgálati járművek, kézi éjjellátó készülékek, kézi hőkamerák és mobil hőkamera rendszerek áll a közleményben. Szombaton a nappali gomoly felhőképződés mellett többnyire napos idő valószínű, csapadék nélkül. Az északkeleti szél a keleti ország részben megélénkül. Hajnalban általában 0-7 fok valószínű, de a fagyzugokban gyenge fagy is lehet. Délután 19-24 fok várható.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Ott szeretnék én lenni a csók király!
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Május 2-án a Zsigmond nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Zsigmond germán eredetű férfi név, a Sigismund névből ered, jelentése győzelem, védelem, azaz győzelmes védelem. A név betézése Zsigmondka, Zsiga, Zsigácska, Zsigú, Zsigus, Zsiguci, Zsigi. A név jeles viselői Kemény Zsigmond regényíró politikus, Muric Zsigmond író, Kisfaludi Strobl Zsigmond szobrász, luxemburgi Zsigmond magyar király, valamint ön, kedves Zsigmond. A Zsigmondokon kívül köszöntjük még az Atanáz, Boris, Minerva, Nétusz, Pellegrin, Pellegrina, Ráhel, valamint Zsoé nevű kedves hallgatóinkat is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 2-án. Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 997. május 2-ával kezdünk, ekkor halt meg Géza fejedelem. A középkorban folytatjuk, 1519. május 2-án, 67 éves korában meghalt Leonardo da Vinci, az egyetemes zseni, aki egy személyben volt festő, szobrász, grafikus, építész, mérnök és természettudós. Festészetében a művészetet a tudománnyal hozta kapcsolatba, rendelkezett a pontos érzékelés és a megszerzett ismeretek megjelenítésének képességével. Leonardo hírnevét az Utolsó vacsora és a Sziklás Madonna alapozta meg, Firenzében festett jelentős művei a Mona Lisa és a Szent Anna harmad magával. Vázlataiban számos műszaki problémát megoldott az utókor számára. 1729. május 2-ával folytatjuk, ekkor született meg Nagy Katalin orosz cárnő, felvilágosult uralkodó, a filozófusok barátja, gyakorlati politikus, aki országát európai nagyhatalommá tette. Uralkodása alatt 1762 és 1796 között foglalta el Oroszország a Krimfélszigetet, Ukrajnát, Belorussziát, Litvániát és vett részt Lengyelország három felé osztásában. Ugorjunk a 19. századra, 1842. május 2-án megszületett Kézmárszky Tivadar, szülész, nőgyógyász, egyetemi tanár, aki a bábák és nővérek munkakörülményeinek javításáért dolgozott. Ő szervezte meg a magyar bábaügyi ellátást és indítványozta a korszerű szülésznői oktatás bevezetését. Megalapította a bábaképző intézetet, segítkezett a bábatörvény előkészítésében. A 20. század elejével folytatjuk, 1903. május 2-án megszületett dr. Benjamin Spock, a gyermekbetegségekről, gyermeknevelésről szóló alapmű írója. Még mindig a 20. század, 1963. május 2-án megszületett a kubai Vivian Ramon, a nemzetközi nagymester sakkozó. Lépjünk előre 9 évet, 1972. május 2-án meghalt J. Edgar Hoover, aki 48 éven át volt az FBI igazgatója. És végül 1972. május 2-án járunk, megszületett Dwayne Johnson, művész nevén The Rock, amerikai színész. Néhány ismertebb filmje, a Skorpió király, a Múmia és a Múmia visszatér. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. Rádió.

0: Üzenet az Ézsaiás könyve első fejezetéből.
1: Jöjjetek, szálljunk vitába, mondja az Úr. Ha vétkeitek skarlátpirosak is, hófehérekké válhattok, ha vörösek is, mint a bíbor, fehérekké lehettek, mint a gyapjú. Ha készségesen hallgattok rám, élhettek az ország javaival.

0: 2026. május 2-a szombat, Evangélium Szent János könyvéből 14. fejezet 7-től 14. vers. Az utolsó vacsorán Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha ismernétek engem, atyámat is ismernétek, de mostantól fogva ismeritek őt és látjátok. Fülöp megjegyezte. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. Jézus így válaszolt. Már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp. Aki engem lát, az látja az atyát is. Hogyan mondhatod hát, mutasd meg nekünk az atyát? Nem hiszed talán, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem. Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt, még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az atyához megyek. Bármit kértek majd nevemben az atyától, megteszem nektek, hogy az atya megdicsőjön a fiúban. Ha pedig tőlem kértek valamit a nevemben, azt is teljesítem. Elmélkedés. Mutasd meg nekünk az atyát, kéri Fülöp apostol Jézustól. Őszinte kérés és vágy ez, amely sokunk szívéből felszakad időnként, hiszen szüntelenül Isten közelségére, megérinthetőségére vágyakozunk. Jézus válasza kissé meglepő, aki engem lát, az látja az atyát. Nem azt mondja, hogy elmondom neked és a többieknek ki az atya, hanem azt, hogy az ő személyében jelen van az atya, mert minden szava cselekedete együttérzése az atya szívét tárja fel. Jézus azért jött közénk, hogy az atyát láthatóvá tegye. Ez az evangéliumi rész a keresztény hit egyik legmélyebb titkához vezet el minket. Isten nem elrejtőzik előlünk, hanem kinyilatkoztatja, megmutatja magát nekünk. Nem elérhetetlen, hanem kapcsolatba akar lépni velünk, Jézus a híd az atyához. Fülöp kérése és Jézus válasza segíthet nekünk is újra felismerni azt, hogyha látni akarjuk az atyát, Jézusra kell néznünk, mert ő a láthatatlan Isten képmása. Az ő tetteiben a mennyei atya cselekszik, az ő tanításában az atya szól hozzánk. Jézus tanítványaként mi is az atya képmása vagyunk, ha engedjük, hogy átalakítson minket. A szeretet, a megbocsátás, a béketeremtés apró tettei az atyát teszik láthatóvá a világban. A húsvéti időszakban, amikor a feltámadott jelenlétéről elmélkedünk, ez a nap arra hív, hogy merjük meglátni az atyát Jézusban, és éljünk úgy, hogy az emberek bennünk is meglássák őt. Uram Jézus Krisztus, te vagy az út, az igazság és az élet, te vagy az atyához vezető út. Taníts minket rád figyelni, téged szemlélni, hogy általad megismerjük a mennyei atyát. Add, hogy életünkben ne csak beszéljünk Istenről, hanem tükrözzük is az ő szeretetét és irgalmát az emberek felé. Segíts, hogy tetteink, szavaink, jelenlétünk másokat is elvezessenek hozzád és az atyához. Erősítsd hitünket, hogy amikor kérdezünk, keresünk, kételkedünk, újra és újra rád találjunk. Mutasd meg magadat, Urunk, és ez elég nekünk. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
1: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Ma egy zöld halleves fogok önöknek elkészíteni. Szedjük rózsáira a brokkolit, és a szárakat hámozzuk meg. Főzzük puhára enyhés sós vízben. Figyeljünk arra, hogy a brokkolinak nem kell sok idő, forrástól számított 2-3 percen belül már le is vehetjük a tűzhelyről. Szűrjük le a főzőlevét, őrizzük meg. Egy vastag falu lábosban olvasszunk meg a vajat, fonyasszuk meg rajta üvegesre a hagymát és a póréhagymát. Ízesítjük sóval és örölt borssal. Hintsük meg liszttel és kevergessük néhány percig. További kevergetés közben lassan öntsünk fel hal alaplével. És a hal alapléhez lehet venni halászlé alapkockát, ez bőven jó, forrástól számítva belerakjuk a kockákat, felforraljuk és a hal alaplének tökéletes. További kevergetés közben lassan öntsük fel a hal alaplével, úgyhogy maradjon benne 150 ml. Lassú tűzön gyöngyöztessük körülbelül 10 percig. Ellenőrizzük az ízlesítést és tegyünk bele a halat. Forraljuk egy percig, aztán vegyük le a tűzről és hagyjuk kisők kihűlni. Kanalazzuk át egy turmixgépbe, adjunk hozzá a főtt brokkolit és dolgozzuk, keverjük simára. Öntsük vissza a lábosba és keverjünk hozzá tejszínt és óvatosan melegítsük fel. Ha túl sűrűnek találjuk, a maradék alaplével és a brokkoli főzőlevével hígíthatjuk.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Műsorajánló.
5: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
6: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
5: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
6: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
6: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: Stagnált a koronavírus örökítőanyagának átlag koncentrációja. Nyár közepén részlegesen megnyílik a Biodóm Budapesten. Szombaton napos, gomoly felhős időben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Stagnált a koronavírus örökítőanyagának átlag koncentrációja a szennyvízben a múlt héten országos szinten, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján csütörtökön. A tájékoztató szerint az év 17. hetében minden településen stagnálást mértek, emelkedést csak Szegeden tapasztaltak. Az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt, a koronavírus fertőzések számának emelkedése nem várható. Arról is írtak, hogy az influenza A vírusának örökítőanyag koncentrációja országos átlagban stagnál, csak Kaposváron, Kecskeméten, Miskolcon és Nyíregyházán volt kimutatási határ felett. Új független környezetvédelmi hatóságot hoz létre a Tisza párt, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter jelölt csütörtökön Facebook oldalán. Gajdos László azt írta, nagy erőkkel dolgoznak az új élő környezet minisztériuma megalakításán, és első feladatként egy új független országos környezetvédelmi hatóság felállítását határozták meg, amely nem politikai utasításokat hajt majd végre, hanem szigorúan szakmai alapon folyamatos és következetes vizsgálatokkal ellenőrzi majd a nagy szennyezőipari gyárakat. Nyár közepén megnyílik a Fővárosi Állat és Növénykert Biodómjának központi csarnoka, ahol az egész évben látogatható városi oázis várja majd a közönséget, közölte az intézmény az MTI-vel. A tájékoztatás szerint az 1,7 hektár alapterületű építmény közel 1 hektáros központi részét vehetik birtokba a látogatók. Az új látványosság 4 évszakos, az időjárástól független élményt kínál majd, elsősorban egzotikus növényekkel és különleges állatfajokkal. Szlovákiában leállították egy nagy katonai kórház építését a kivitelezés rossz minősége miatt. A tartó szerkezet ellenőrzése során minőségi problémákra bukkantak. A védelmi miniszter szerint ezek a megállapítások oda vezettek, hogy le kellett állítani az építkezést, amelyet most további szakértői vizsgálatok elvégzése követ. Ez utóbbiak arra kiderítésére irányulnak, hogy az építkezés problémás részeit ki lehet-e javítani, vagy kénytelenek lesznek az egész eddig felépült részt lebontani és újra felépíteni. A keletkezett kár mértékének megállapítását a tárcavezető a szakértői vizsgálatok elvégzése utáni időszakra teszi. Szombaton napos, gomoly felhős időben lesz részünk, de nyugaton és északnyugaton lesznek olyan tájaink, ahol egész nap derült maradhat az ég. Esni ezen a napon sem fog. A nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északkeleti szél. Hajnalra -2 és +7 fok közé hűl a levegő. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul.

0: Kamu reklám.
1: Aki a virgácsot szereli, hóember nem lehet.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
2: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
0: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
0: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
3: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vas megyei Egyesületének magazinműsora.
0: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban. Névzenei kavalkád. A Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.